0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
1: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A

legjobb zenét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 23-a van, kedd reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Nemrég alakult meg a Spot Színház. A Komlóverzum idén is csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Nagy dugóra készülhetünk, hol és mikor már is elmondom. Különleges programokkal, tárlatvezetésekkel, rendhagyó helyszínekkel várták idén a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A pécsi múzeumok és kiállító helyek. A Néprajzi Múzeumban családi programok, kézműves foglalkozások és előadások zajlottak, de a helyszínek között szerepelt a Természettudományi Múzeum is, ahol a természet világához kapcsolódó interaktív foglalkozások, szakmai előadások és csillagles várta az érdeklődőket. A képzőművészeti helyszíneken két új időszaki kiállítást is megnyitottak. A Modern Magyar Képtárban Varga Levente műgyűjteményéből, a Zsolnai Múzeumban pedig édenkert motívumokat feldolgozó kerámiákból nyílt új kiállítás. A Martin Lantos Múzeumban a Martin Ferenc Szabadiskola növendékei léptek fel. Megalakult a pécsi Spot Színház, a civil közösségek házának udvarán pedig be is mutatkoztak a napokban. Az egyesület formában működő független társulat első nyilvános eseményén ismertették célkitűzéseiket, elmondták, hogy épül fel a szervezetük, és ismertették a 2026-27-es évad terveit. A Spot Színházat létrehozó egyesület 11 alapító taggal jött létre. A kezdeményezés célja egy olyan független alkotói közeg létrehozása, amely a szervezők szerint új szint hozhat a régió kulturális életébe, és rugalmasan reagálhat a társadalmi kérdésekre, miközben professzionális színházi munkát végez. A társulat nem csupán előadásokat hoz létre, hanem szakmai találkozó helyet is. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal érkezik Pécs belvárosába a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileum év különleges nemzetközi hangsúlyt kap. A fesztivál idei fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban így az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik. Nagyszabású fényinstallációk, nemzetközileg elismert ír művész alkotása, ír-magyar táncprodukciók és autentikus írzenei koncert is várja majd a közönséget. A fesztivál szervezői évről évre arra törekednek, hogy a fényművészetén keresztül új kulturális kapcsolódási pontokat is megmutassanak. Az ír fókuszprogram látványos élményeket és izgalmas kulturális párbeszédet jelent. Pécs tucatnyi testvérvárosa közül idén 4-jel tart jubileum évfordulót. A finn Lati, a német Felbach, az olasz Terra Kína, valamint az iráni Shiraz településsel évtizedek óta fennálló együttműködést augusztus végén ünnepélyes keretek között erősíti meg. Pécs 1956-ban kötötte meg egyébként az első magyar-finn testvérvárosi megállapodást Lahti városával. A kapcsolat tehát már 70 éve virágzik, elsősorban diplomáciai, kulturális, oktatási, gazdasági és környezetvédelmi területen. A német település 86 óta testvérvárosa Pécsnek, 96-ban jött létre az olaszokkal a testvérvárosi kapcsolat, és 2015 óta van Shiraz településsel is ilyen párbeszéd. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűző napsütés szinte senkinek nem tesz jót. Erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak árnyékba húzódni. Elkezdődött a nyári szünet, tehát a nyári menetrend szerint közlekednek már a tükebusz járatai Pécsen. A 2025-26-os tanév lezárásához igazodva a tervezett nyári szünet végéig, augusztus 31-ig marad ez érvényben. A tavalyi nyári időszak üzemeltetési és utasforgalmi adatait elemezték a szakemberek, így jött létre a nyári menetrend. Idén is csatlakozott a Komlóverzum a múzeumok éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötétben elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk. Megkezdődött a komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. Elindították a nagy nyári razziát az élelmiszer ellenőrök, amely egészen augusztus 20-áig tart. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat és jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végez a NÉBIH a következő hetekben. Pécsi aranyeső ritmikus gimnasztikában csodálatos eredményeket értek el a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület versenyzői a Török Bálinton megrendezett Keleti Ágnes emlékversenyen, amelyen együttes kéziszer csapatok indultak, 7 arany és 1 ezüstérmet szereztek a pécsiek. A kétnapos eseményen összesen 116 csapat és csoport mérte összetudását. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat fogtak ki. Napokon belül kezdetét veszi a Fishing on Orfű, amely a baranyai fesztiválozók egyik legfontosabb nyári találkozóhelye. A jegycsalás veszély azonban idén is árnyékot vett a készülődésre, jegyzi meg a Vármegyei Napilap. Hozzátéve az utolsó bérletekért komoly harc folyik az online piac tereken. Már csak pár nap, és jön a Fishing on Orfű. A meccsek ölelésében megrendezett esemény évről évre több ezer látogatót vonz. A baranyai közönség számára pedig valódi hazai pályát jelent. A bérletek már hónapokkal ezelőtt elfogytak, így sokan most az interneten próbálnak belépőt szerezni az utolsó pillanatban. A fokozott kereslet azonban nem csak az eladókat, de a csalókat is aktivizálta, jegyzi meg a portál. A közösségi médiában működő adásvételi csoportokban egyre több figyelmeztetés jelenik meg olyan esetekről, amikor a vevők pénzt utaltak egy-egy kedvező ajánlatért, a megvásárolt jegyet vagy bérletet azonban soha nem kapták meg. Az egyik ilyen történetet egy károsult osztotta meg a fesztivállal kapcsolatos közösségi csoportban. Elmondása szerint egy férfi kereste meg az egyik Instagram oldalon, jelezte, hogy bérletet keres. Az eladó azt állította, a párjával nem tudnak elmenni a fesztiválra, ezért megválnak a két bérlettől. A vevő a korábbi rossz tapasztalatai miatt igyekezett körültekintően eljárni, majd átutalta a pénzt. A két bérlet azonban azóta sem érkezett meg. 30 ezer forintos kár érte a fesztiválra készülő párt. Nagy dugó várható a 6-os útforgalmas belvárosi szakaszán. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez ugyanis az E.ON Hungária csoport Pécsen, az Atniai úton. A beruházás elkezdődött, és augusztus végén fejeződik be. A beruházás két ütemben valósul meg. Most a 6-os számú főút két északi sávja teljesen le van zárva. Híreink végén az időjárásról. A nappali gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható idehaza. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül. Vételkörzetünkben délután 32-33 fok lesz, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül. Ez volt a Pécsbook Szendi Hajnival.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óra indító dalának Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal. Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább a The Scientist-tel, a Coldplay slágerével itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd. Let's get it started! Let's get it started in here!
1: Let's get it started! Let's get it started in here! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM! 101.7 Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemrég alakult meg a Spot Színház. A Komlóverzum idén is csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Nagy dugóra készülhetünk, hol és mikor már is elmondom. Nagy dugó várható a 6-os útforgalmas belvárosi szakaszán. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez ugyanis az E.ON Hungária csoport Pécsen, az Atniai úton. A beruházás elkezdődött és augusztus végén fejeződik be. A beruházás két ütemben valósul meg. Most a 6-os számú főút két északi sávja teljesen le van zárva. Megalakult a pécsi Spot Színház, a civil közösségek házának udvarán pedig be is mutatkoztak a napokban. Az egyesület formában működő független társulat első nyilvános eseményén ismertették célkitűzéseiket, elmondták, hogy épül fel a szervezetük, és ismertették a 2026-27-es évad terveit. A Spot Színházat létrehozó egyesület 11 alapító taggal jött létre. A kezdeményezés

0: És célja egy olyan független alkotói közeg létrehozása, amely a szervezők szerint új szint hozhat a régió kulturális életébe, és rugalmasan reagálhat a társadalmi kérdésekre, miközben professzionális színházi munkát végez. A társulat nem csupán előadásokat hoz létre, hanem szakmai találkozó helyet is. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd. Idén is csatlakozott a Komló Verzum a Múzeumok Éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötében elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! A nappali gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható idehaza. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül. Vételkörzetünkben délután 32-33 fok lesz, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
1: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu. Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ébreszt FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az érekre koncentrál idén a Zsolnai Fényfesztivál. Korszerűsítik a teljes ivóvízhálózatot, hogy hol mindjárt elmondom, és folytatódik a kánikula. Megkezdődött a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. Elindították a nagy nyári razziát az élelmiszer ellenőrök, amely egészen augusztus 20-áig tart. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat és jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végez a NÉBIH a következő hetekben. Drámai események játszottak le szombaton a Seje város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újra kellett éleszteni. Szerencsére ez sikerrel járt, így a nőt stabil állapotban szállították a mentősök kórházba. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal érkezik Pécs belvárosába a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileum év különleges nemzetközi hangsúlyt kap. A fesztivál idei fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban így az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik. Nagyszabású fényinstallációk, nemzetközileg elismert ír művész alkotása, ír-magyar táncprodukciók és autentikus ír zenei koncert is várja majd a közönséget. A fesztivál szervezői évről évre arra törekednek, hogy a fényművészetén keresztül új kulturális kapcsolódási pontokat is megmutassanak. Az ír fókuszprogram látványos élményeket és izgalmas kulturális párbeszédet jelent.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! A nappali gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható idehaza. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül. Mételkörzetünkben délután 32-33 fok lesz, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, június 23, kedd, sok boldogságot a Zoltánok, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Maroon 5-val indul az óra, Makes Me Wonder, nem sokára Maxi Priest és a Rizzle Kicks is jön. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. Rizzle Kicks, Down with the Trumpets a folytatás. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt! Yes!

0: Best FM, a legjobb zenék újból elröpült egy fél óra, rögtön 7:30, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Négy testvérvárossal is jubileumot ünnepel Pécs. Aranyeső a ritmikus gimnasztikában. Megtartották a Baranya megyei horgászviadalt. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. Pécs tucatnyi testvérvárosa közül idén néggyel tart jubileumi évfordulót. A finn Lati, a német Felbach, az olasz Terra Kína, valamint az iráni Shiraz településsel évtizedek óta fennálló együttműködést augusztus végén ünnepélyes keretek között erősíti meg. Pécs 1956-ban kötötte meg egyébként az első magyar-finn testvérvárosi megállapodást Lahti városával. A kapcsolat tehát már 70 éve virágzik, elsősorban diplomáciai, kulturális, oktatási, gazdasági és környezetvédelmi területen. A német település 86 óta testvérvárosa Pécsnek, 96-ban jött létre az olaszokkal a testvérvárosi kapcsolat, és 2015 óta van Shiraz településsel is ilyen párbeszéd. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat

0: Munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. A nappali gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható idehaza. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül. Mérőkörzetünkben délután 32-33 fok lesz, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József Kossuth Díjas rajzfilmrendező, a Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond terül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue ének együttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök, ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni. Figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig zené a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sok volt a program a múzeumok éjszakáján. Pécset, az állatoknak is meg kell küzdeniük most a hőséggel, és folytatódik a kánikula ma is. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűző napsütés szinte senkinek nem tesz jót, erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak árnyékba húzódni. Kezdődött a nyári szünet, tehát a nyári menetrend szerint közlekednek már a tükebusz járatai Pécsen. A 2025-26-os tanév lezárásához igazodva a tervezett nyári szünet végéig, augusztus 31-ig marad ez érvényben. A tavalyi nyári időszak üzemeltetési és utasforgalmi adatait elemezték a szakemberek, így jött létre a nyári menetrend. Különleges programokkal, tárlatvezetésekkel, rendhagyó helyszínekkel várták idén a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A pécsi múzeumok és kiállító helyek. A Néprajzi Múzeumban családi programok, kézműves foglalkozások és előadások zajlottak, de a helyszínek között szerepelt a Természettudományi Múzeum is, ahol a természet világához kapcsolódó interaktív foglalkozások, szakmai előadások és csillagles várta az érdeklődőket. A képzőművészeti helyszíneken két új időszaki kiállítást is megnyitottak. A Modern Magyar Képtárban Varga Levente műgyűjteményéből, a Zsolnai Múzeumban pedig édenkert motívumokat feldolgozó kerámiákból nyílt új kiállítás. A Martin Lantos Múzeumban a Martin Ferenc Szabadiskola növendékei léptek fel. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Bábszínház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! A nappali gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható idehaza. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül. Mételkörzetünkben délután 32-33 fok lesz, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na ne szórakozzál már velem, vagyis Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys, ők is jönnek majd, akár csak a Let's Go Something-gal, az órát pedig Ékon kezdi Lonely című slágerével. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát. 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdup Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Ez ugyanis az E.ON Hungária csoport Pécsen, az Atniai úton. A beruházás elkezdődött, és augusztus végén fejeződik be. A beruházás két ütemben valósul meg. Most a hatos számú főút két északi sávja teljesen le van zárva. Megalakult a pécsi Spot Színház, a civil közösségek házának udvarán pedig be is mutatkoztak a napokban. Az egyesület formában működő független társulat első nyilvános eseményén ismertették célkitűzéseiket, elmondták, hogy épül fel a szervezetük, és ismertették a 2026-27-es évad terveit. A Spot Színházat létrehozó egyesület 11 alapító taggal jött létre. A kezdeményezés célja egy olyan független alkotói közeg létrehozása, amely a szervezők szerint új szint hozhat a régió kulturális életébe, és rugalmasan reagálhat a társadalmi kérdésekre, miközben professzionális színházi munkát végez. A társulat nem csupán előadásokat hoz létre, hanem szakmai találkozóhelyet is. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd. Idén is csatlakozott a Komló Verzum a múzeumok éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötében elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes, állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben, figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az írekre koncentrál idén a Zsolnai Fényfesztivál. Korszerűsítik a teljes ivóvíz hálózatot, hogy hol mindjárt elmondom, és folytatódik a kánikula. Megkezdődött a Komlói Nyár utcában az ivóvíz hálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. Elindították a nagy nyári razziát az élelmiszer ellenőrök, amely egészen augusztus 20-áig tart. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat és jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végez a NÉBIH a következő hetekben. Drámai események játszottak le szombaton a Seje város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újra kellett éleszteni. Szerencsére ez sikerrel járt, így a nőt stabil állapotban szállították a mentősök kórházba. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal érkezik Pécs belvárosába a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileum év különleges nemzetközi hangsúlyt kap. A fesztivál idei fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban így az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik. Nagyszabású fényinstallációk, nemzetközileg elismert ír művész alkotása, ír-magyar táncprodukciók és autentikus ír zenei koncert is várja majd a közönséget. A fesztivál szervezői évről évre arra törekednek, hogy a fényművészetén keresztül új kulturális kapcsolódási pontokat is megmutassanak. Az ír fókusz program látványos élményeket és izgalmas kulturális párbeszédet jelent.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza. Konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rezz Leila Kivel Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információ, három autó és kis teherautó ütközött az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás. Óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Korsz, és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
5: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: 4 testvérvárossal is jubileumot ünnepel Pécs. Aranyeső a ritmikus gimnasztikában. Megtartották a Baranya megyei horgászviadalt. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs egy csőtörés az ingatlanján. Pécs tucatnyi testvérvárosa közül idén 4-jel tart jubileumi évfordulót. A finn Lati, a német Felbach, az olasz Terra Kína, valamint az iráni Shiraz településsel évtizedek óta fennálló együttműködést augusztus végén ünnepélyes keretek között erősíti meg. Pécs 1956-ban kötötte meg egyébként az első magyar-finn testvérvárosi megállapodást Lahti városával. A kapcsolat tehát már 70 éve virágzik, elsősorban diplomáciai, kulturális, oktatási, gazdasági és környezetvédelmi területen. A német település 86 óta testvérvárosa Pécsnek, 96-ban jött létre az olaszokkal a testvérvárosi kapcsolat, és 2015 óta van Siraz településsel is ilyen párbeszéd. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat fogtak ki. Pécsi aranyeső ritmikus gimnasztikában csodálatos eredményeket értek el a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület versenyzői a Török Bálinton megrendezett Keleti Ágnes emlékversenyen, amelyen együttes kézisszer csapatok indultak, 7 arany és 1 ezüstérmet szereztek a pécsiek. A kétnapos eseményen összesen 116 csapat és csoport mérte össze tudását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni a Gorillaz zenéjére, az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal megy tovább a kedd délelőtt. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

SZTFM a legjobb zenék, most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
7: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
8: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
9: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttek.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gödöllőn találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
3: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
2: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki griasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben több felé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Ezt a film a legjobb zenék. A Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István Tisza hídon, a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy autómosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese Betty dala a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban. Én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat. Találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
6: Kikelet.
5: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
6: Kikelet.
5: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
6: Kikelet.
5: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
7: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
8: Levendula szület Pellérden, június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
9: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
8: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgáló bizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök. Ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízirendőrökre. 3 esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél 2 vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szapos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma, érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilera-val már indítok is, jön a Carvas. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Best FM. Yo, small tuna fish, this is...

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacio funky groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske-Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyesalon felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át.
1: Melli pedig nyitja majd az órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Viceboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közérejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból. Kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és Liszt közérejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben több felé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashold és a Shine, de jön majd a Fugees is és a Radionát, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM

0: Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé. Az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szalánta között egy autó munkagépnek hajtott. A 11-es kilométernél a felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója, bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 2 óra lesz, jönnek a legeslegfrissebb hírek, utána bulizunk tovább. Például a Simply Red dalával jön a Fairground, és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Búcsút mondunk a védett üzemanyagáraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják. Az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
7: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra múlt 4 perccel, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blues zenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugar Babes szólt, és az Overload. Hát ezek jönnek.
0: Best FM, a

Ezt a fel van legjobb zenék, már meg is hoztam a napkérdését. Eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk, de itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli, ebéd, vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli, ebéd, vacsoráznunk. Vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján. Vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel. Bár bevallom őszintén, én azt reggeli, ebéd, vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Itt tett Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Sok volt a program a múzeumok éjszakáján. Pécset, az állatoknak is meg kell küzdeniük most a hőséggel. Nem enged a kánikula a következő napokban. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűző napsütés szinte senkinek nem tesz jót. Erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak árnyékba húzódni. Elkezdődött a nyári szünet, tehát a nyári menetrend szerint közlekednek már a tükebusz járatai Pécsen. A 2025-26-os tanév lezárásához igazodva a tervezett nyári szünet végéig, augusztus 31-ig marad ez érvényben. A tavalyi nyári időszak üzemeltetés és utasforgalmi adatait elemezték a szakemberek, így jött létre a nyári menetrend. Megalakult a pécsi Spot Színház, a civil közösségek házának udvarán pedig be is mutatkoztak a napokban. Az egyesület formában működő független társulat első nyilvános eseményén ismertették célkitűzéseiket, elmondták, hogy épül fel a szervezetük, és ismertették a 2026-27-es évad terveit. A Spot Színházat létrehozó egyesület 11 alapító taggal jött létre. A kezdeményezés célja egy olyan független alkotói közeg létrehozása, amely a szervezők szerint új szint hozhat a régió kulturális életébe, és rugalmasan reagálhat a társadalmi kérdésekre, miközben professzionális színházi munkát végez. A társulat nem csupán előadásokat hoz létre, hanem szakmai találkozó helyet is. Különleges programokkal, tárlatvezetésekkel, rendhagyó helyszínekkel várták idén a látogatókat a múzeumok éjszakáján, a pécsi múzeumok és kiállító helyek. A Néprajzi Múzeumban családi programok, kézműves foglalkozások és előadások zajlottak, de a helyszínek között szerepelt a Természettudományi Múzeum is, ahol a természet világához kapcsolódó interaktív foglalkozások, szakmai előadások és csillagles várta az érdeklődőket. A képzőművészeti helyszíneken két új időszaki kiállítást is megnyitottak. A Modern Magyar Képtárban Varga Levente műgyűjteményéből, a Zsolnai Múzeum pedig édenkert motívumokat feldolgozó kerámiákból nyílt új kiállítás. A Martin Lantos Múzeumban a Martin Ferenc Szabadiskola növendékei léptek fel. Idén is csatlakozott a Komló Verzum a múzeumok éjszakája országos programhoz. A családi programmal este 11-ig várták a munkatársak az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendett az Árnyak a sötében elnevezésű játék. Izgalmas pillanatokat élhettek át a résztvevők a dinoszauruszos szabadulószobában is, ahol teljes sötétségben kellett kijutniuk.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. Hajni neked köszönöm, addig is jó munkát. További kellemes délutánt a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hamarosan hallható lesz Néo slágere. Előtte énekel Alia.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Érvényben van egészen éjfélig a másodfokú hőségriasztás, de az előrejelzések szerint ezt meg is fogják majd hosszabbítani, hogy a következő napokban mi vár ránk, rövidesen jönnek a részletek, addig is velünk lesz többek között Diaz és Menta, Vastag Csaba, most pedig az Elány Szetnik, ez a 90-es klasszikus Respect a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, Pécsat most 31-32 fokot mérhetünk, és holnap még melegebb lesz. Reggel 19-20, napközben a 33 fokon jellemző, szikrázó napsütéssel és magas UV-sugárzással. Csütörtökön 34, pénteken 35, szombaton 38, vasárnap és jövő héten hétfőn 39, akár 40 fok is előfordulhat. Csapadékra egyelőre nem kell számítani, azt mondják a szakemberek, hogy legközelebb talán majd csak jövő héten csütörtökön jöhetnek kisebb záporok. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd többek között az NSYNC, a Balmár, most pedig a sikénféle Lavender Ann szól.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A kánikulában nem csak magunkra kell figyelnünk, hanem a kisállatokra is, úgyhogy a kutya és a macska előtt mindig legyen friss víz. A nappali időszakban kutyákat levinni, sétáltatni szigorúan tilos, hiszen a betonon vagy éppen az aszfalton megéghet a tappancsuk. Hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek délután 4 órakor, mellőtte viszont folytatódik a zenei maraton. Itt a Sixpence None the Richer és a There She Goes a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jönnek a hűsítő dallamok, többek között Martin Solveig felvételét készítem, Rakim Music, előtte délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket Sandy Hanyitól.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Nagy dugóra készülhetünk, hol, mikor, mindjárt elmondom. Korszerűsítik az ivóvízhálózatot. Elindították a nagy nyári razziát. Szendi Hajni vagyok. Megkezdődött a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat teljes korszerűsítése, amelyet az útburkolat és patkák felújítása követhet. A beruházás idején idéglenes repülővezeték biztosítja az ingatlanok vízellátását. Az idéglenesen kiépített felszíni vezetékekre azért van szükség, hogy minden ingatlanban folyamatos maradjon a vízszolgáltatás. Elindították a nagy nyári razziát az élelmiszer ellenőrök, amely egészen augusztus 20-áig tart. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, páncolt húsokat és jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végez a NÉBIH a következő hetekben. Nagy dugó várható a 6-os útforgalmas belvárosi szakaszán. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez ugyanis az E.ON Hungária csoport Pécsen, az Atniai úton. A beruházás elkezdődött és augusztus végén fejeződik be. A beruházás két ütemben valósul meg. Most a 6-os számú főút két északi sávja teljesen le van zárva. Pécs tucatnyi testvérvárosa közül idén 4-jel tart jubileumi évfordulót. A finn Lati, a német Felbach, az olasz Terra Kína, valamint az iráni Shiraz településsel évtizedek óta fennálló együttműködést augusztus végén ünnepélyes keretek között erősíti meg. Pécs 1956-ban kötötte meg egyébként az első magyar-finn testvérvárosi megállapodást Lahti városával. A kapcsolat tehát már 70 éve virágzik, elsősorban diplomáciai, kulturális, oktatási, gazdasági és környezetvédelmi területen. A német település 86 óta testvérvárosa Pécsnek, 96-ban jött létre az olaszokkal a testvérvárosi kapcsolat, és 2015 óta van Shiraz településsel is ilyen párbeszéd. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal érkezik Pécs belvárosába a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi hangsúlyt kap. A fesztivál idei fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban így az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik. Nagyszabású fényinstallációk, nemzetközileg elismert ír művész alkotása, ír-magyar táncprodukciók és autentikus ír zenei koncert is várja majd a közönséget. A fesztivál szervezői évről évre arra törekednek, hogy a fényművészetén keresztül új kulturális kapcsolódási pontokat is megmutassanak. Az ír fókusz program látványos élményeket és izgalmas kulturális párbeszédet jelent.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen, találkozunk egy óra múlva a Best FM-en, ahol addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Minden mellett beszámolok majd a hűsítő tippekről is, hogy hogyan lehet túlélni a kánikulát. Itt lesz a folytatásban a Hooligans és az eljátszó gyémánt, előtte érkezik Martin Solveig slágere. 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Jönnek a hűsítő tippek, avagy hogyan éljük túl a kánikulát. A legfontosabb az, hogy húzzuk le a redőnyöket, használjunk ventilátort, vagy éppen egy klímát. A klímával kapcsolatban viszont nem érdemes túlhűteni magunkat, hiszen nagyon könnyen meg lehet fázni, hogyha túlságosan nagy a hőkülönbség mondjuk a szoban és a kinti hőmérséklet között. Figyeljünk a folyadékfogyasztásra, naponta 3-4 liter víz javasolt, méghozzá szénsavmentes ásványvíz vagy éppen csapvíz. Amit kerülni kell, azok a koffeines, a cukrozott, a szénsavas és nem utolsó sorban az alkoholos italok. Használjunk laza és lenge ruhákat, minden mellett figyeljünk az étkezésünkre is, ilyenkor érdemes a nehezebb, zsírosabb ételeket lecserélni friss salátákra, illetve könnyű húsokra. A folytatásban hamarosan jön majd Sompol, Gáspár Laci, illetve a Soul Coolio 90-es klasszikusa, itt a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ebben a melegben érdemes odafigyelnünk bőrünk egészségére is, úgyhogy lehetőleg délelőtt 11 és délután 3 óra között ne menjünk a tűzőnapra, használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet, viseljünk sapkát és persze napszemüveget. A folyadékfogyasztás mellett figyeljünk a nátriumbevitelre is, ezt egyébként meg lehet oldani úgy, hogy egy picit jobban megsúzzuk az ételeket ebben a forróságban. 30-as 889 Szentegyhetes, folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS-ben és Fiberen keresztül 6 óráig. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, jön majd a Savage Garden, a Tancsapda, a Deja Vu, illetve Tolvaj Reni és a Hagylak Menni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztrós

Welcome to Saint-Tropez. A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A komlói rendőrök továbbra is a hallgatók segítségét kérik az eltűnt rózsavölgyi Leonard ügyében. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki tud a fiúról bárminemű információval szolgálni, az hívja 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámot. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Délután 5 órakor Sandy Hajnitól, addig is jön a 90-es évekből a Soul Searcher és a Can't Get Enough.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban hamarosan velünk lesz Eminem. Előtte délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Sok volt a program a múzeumok éjszakáján. Pécset, az állatoknak is meg kell küzdeniük most a hőséggel. Nem enged a kánikula a következő napokban. A nyári hőség és forróság idején az emberekhez hasonlóan az állatoknak is meg kell küzdeniük a magas hőmérséklettel. Bár vannak kifejezetten melegkedvelő fajok, a tűző napsütés szinte senkinek nem tesz jót. Erre hívta fel a figyelmet Faragó Endre, a Mini Zoo Komló vezetője. A szakember azt mondta, a legfontosabb szabály, hogy mindig legyen lehetőség az állatkertben lévő állatoknak árnyékba húzódni. Megalakult a pécsi Spot Színház, a civil közösségek házának udvarán pedig be is mutatkoztak a napokban. Az egyesület formában működő független társulat első nyilvános eseményén ismertették célkitűzéseiket, elmondták, hogy épül fel a szervezetük, és ismertették a 2026-27-es évad terveit. A Spot Színházat létrehozó egyesület 11 alapító taggal jött létre. A kezdeményezés célja egy olyan független alkotói közeg létrehozása, amely a szervezők szerint új szint hozhat a régió kulturális életébe, és rugalmasan reagálhat a társadalmi kérdésekre, miközben professzionális színházi munkát végez. A társulat nem csupán előadásokat hoz létre, hanem szakmai találkozó helyet is. Különleges programokkal, tárlatvezetésekkel, rendhagyó helyszínekkel várták idén a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A pécsi múzeumok és kiállító helyek. A Néprajzi Múzeumban családi programok, kézműves foglalkozások és előadások zajlottak, de a helyszínek között szerepelt a Természettudományi Múzeum is, ahol a természet világához kapcsolódó interaktív foglalkozások, szakmai előadások és csillagles várta az érdeklődőket. A képzőművészeti helyszíneken két új időszaki kiállítást is megnyitottak. A Modern Magyar Képtárban Varga Levente műgyűjteményéből, a Zsolnai Múzeum pedig édenkert motívumokat feldolgozó kerámiákból nyílt új kiállítás. A Martin Lantos Múzeumban a Martin Ferenc Szabadiskola növendékei léptek fel. A sikondai kettes tavon rendezték meg a napokban a Baranya megyei horgászviadalt és utánpótlás bajnokságot, amelyen középiskolás és felső tagozatos általános iskolás fiatalok vettek részt. A megmérettetésen összesen 16 versenyző állt a rajthoz, akik horgászatban, de még célba dobásban is összemérhették tudásukat. 32 kg halat fogtak ki. Pécsi aranyeső ritmikus gimnasztikában csodálatos eredményeket értek el a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület versenyzői a Török Bálinton megrendezett Keleti Ágnes emlékversenyen, amelyen együttes kéziszer csapatok indultak, 7 arany és 1 ezüstérmet szereztek a pécsiek. A kétnapos eseményen összesen 116 csapat és csoport mérte össze tudását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Csak egy pár fokot csökken a levegő hőmérséklete, hiszen este is Baranyában 27-28 fok valószínű, kissé felhőség volt mellett, csapadék nélkül. Holnap hajnalban 17-19 fok lesz nálunk, délután 30-31 fokra készülhetünk. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt széllel. Egyelőre úgy néz ki, hogy holnap nem lesz szükségünk majd az esernyőre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen. Hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, veled pedig találkozunk holnap 3-kor. További kellemes délutánt, jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Indulunk Eminem slágerével, Dörri a Slim Shady.
0: 101.7 Best FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Elindult a Pécs Café Light, mai első vendégem Polics József, Komló polgármestere, témánk a beruházások.
1: Most egy ilyen dübörgős beruházási időszakban leszünk és vagyunk már. Több utcába is megjelentek a munkagépek, és ezáltal természetesen korlátokat, akadályokat gördítünk, de ennek a fejlődésnek azt tudom mondani, hogy ez az ára. Ami már így nagyon jó állapotban van, és az eddig elvégzett munkára rátettük a koronát. Igaz, hogy egyelőre az aszfaltozási munkáknak a befejezésével, de még a jövő héten kisebb befejezési munkálatok várhatók, mind a Zugovics utcában, mind a Komló Verzum mögötti parkoló esetében. A Zugovics utca az egy ilyen szempontból egy érdekes szituáció, mert egy pár évvel ezelőtt még ez a terület valójában a rendezési terv szerint egy zárt kerti terület volt, de mivel közvetlen csatlakozott a belterületi részhez, annó úgy döntöttünk, hogy ezt bevonjuk az egyik részét a belterületbe, és lakótelkek építésére lakóingatlanokat alakítunk ki, és mondhatom, hogy az elmúlt pár évben meg is épültek az oda tervezett lakóingatlanok. Természetesen közben gondoskodtunk az összközmű ellátásról, mind az ivóvíz, mind a szennyvíz, mind az elektromos, mind a földgáz hálózat kiépítésre került. Komló nem mondhatom el, hogy a sík és lejtésmentes utcafelületek vagy ingatlanok alakulnak ki. A Zugovics utca vége az szintén egy ilyen állapot, ahol azért az elmúlt időszakban, mivel zuzalékos út volt, a rendkívüli csapadék komoly károkat okozott, és mint ahogy az önkormányzat mindig él minden támogatási lehetőséggel, itt is éltünk a Viszmajor támogatással, és hála Isten kaptunk az út helyreállítására támogatást. Természetesen ez a támogatás nem lett volna elegendő ahhoz, hogy az új lakótelkek mentén szilárd burkolatot alakítsunk ki, úgy, ami elvárható a domborzati viszonyok figyelembevételével. Ezért a Fidesz-KDNP frakció úgy döntött, hogy a saját képviselői keretének felhasználásával, egy részének felhasználásával hozzájárul ahhoz, hogy itt egy végleges szilárd burkolat kerüljön kialakításra, és ez hála Isten a héten meg is történt. Bízom abban, hogy az új lakóingatlan tulajdonosok, az arra közlekedők nagy örömére én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig használják, de vigyázzanak rá. A felújítással egyidejűleg megoldottuk önkormányzati forrásból az utcának a csapadékvíz elvezetési kérdését is, hogy a terv milyen formában szolgálja ezt, ez ki fog derülni a következő időszakban a csapadékos időjárás esetén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, minden mellé várom a közlekedés legfrissebb híreit, SMS Viber száma 30-as, 889-107-es. Hamarosan velünk lesz Madonna, a Happy Gang, most pedig szól a D-Light 90-es klasszikusa, Groove is in the Heart, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Meghosszabbították a másodfokú hőségdíjasztást, és egyébként péntek éjféltől a harmadfokú is majd életbe lép. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírein, a holnap reggel 19 napközben a 33-34 fok a jellemző, csak úgy, mint csütörtökön. Pénteken viszont már 35, szombaton 38, vasárnap és jövő éten kedden 39, akár 40 fokra is készülhetünk, és egyelőre úgy tűnik a csapadékra, legközelebb majd csak jövő éten csütörtökön lehet számítani. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik a zenei maraton, többek között NST-sával, aki minap Londonba lépett fel Heather Small-lal közösen, Paid My Dues, előtte itt van Berkes Olivér.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkád Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törvelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Szerdán, csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboard.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatóink, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset, továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0-20-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: lemezjátszóknál, White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet Hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben Hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
4: Szerintem csak Wiki.
3: Igen. Nem tudom, régen találkoztunk már, mesélj, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
4: Jól? 87.
3: 87. Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-elő szedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és aztán hogy az elmúlt 20 évben ez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
4: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
3: Effi, hallgatod? De nem, csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, hogy nem nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
4: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
3: Mondjuk az F-n kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
4: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
3: igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best FM második órájában.
0: A legjobb zenét.

with the people.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Na tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát, ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a mixeket, a feltöltés.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú, nem tudom.
1: Nagy. Számolatlanul rakod, csak töltöd,
2: igen,
1: csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik. Aha. Elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatok.
1: De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rád, azért az valami elképesztő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat. Pussycat Dolls nevezzük nevén. Ugye, akik... A lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, úgyhogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Nikol Scherz, igen.
1: Aztán hosszú éveken keresztül itt ment, ugye, hogy akkor újra egyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherz, nem tudom, melyik kettő nincs benne, de most van a Pussycat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen tőzsgyökeres amerikai
2: szerintem
1: lánycsapat...
2: Szerintem nagyobb a varázsa. Na, nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na, mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkot, most ezt picit hülyen, hogy egy csonkot Pussycat Dolls, elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van. Ott a saját hazájukon belül ott nincs akkora varázsa. Ja, összeállt megint, igen, és nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktorban.
1: Igen.
2: Úgy voltak vele, hogy hát nem, már nincs akkora. Viszont itt Európában megvan az exotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna,
2: aha,
1: és őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken, és a Lil Kim lesz majd a Pussycat Dolls előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát, hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom én, Queen Pen, ugye?
1: Oké, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal, sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikén túllévő egykori...
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussycat Dolls-ra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, nem gondolom. Én nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó.
1: Na, lehet, kiderül ezek szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira nem. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jellege, hogy mondom, neked erről mi a véleményed. Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na, majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Hát tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: De teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Igen, mert nem, úgy
2: lenne nem. Én szeretem őket, és szeretem, ha otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön mondod. Jön, apu, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor... Akkor rögtön tudod, az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye szóval valami nagyobb elmagasságú helységben tud mindezt megtenni. Jó, van akkor.
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várunk.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok.
1: Igen? Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiányzat a vármegyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. Az Alavíz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvíz hálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18 ezer fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűgő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapj bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a 5-tól a Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

FM a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Song-gal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Goals című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor. Jön a Work!

Best FM, a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a Zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a Zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel később egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a víz mélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszínellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Múlt hét pénteken nagyon rövidke ötállomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az M-Vogue-gal meg a Salted Pepával. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék és szél nélkül.

DJ Solo.

Best FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához hívem, mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd élőben látni. She Banks! Ezért itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Cuny Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most keddeste a szombatról énekelnek. Mowgli Love-val jön majd Cuny Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyan a szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Meg hát egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Cuny Williams, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Minden nap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,